FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

I am the son of the sun.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Műsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Több szelektív szigetet is megszüntethetnek az illegális szemét miatt. Minőségében kiváló, árakban veszteséges volt az idei dinnye szezon Békésben. 7 diák polgármester jelölt és szigorúbb szabályok a 34. csabai garabonciás napokon. Bruttó 12 millióból épül biztonságos akadálymentes zebra Békés Csabán. Már is mondom a részleteket. Több 100 000 forintos plusz költséget és folyamatos problémát jelent Békés Csaba önkormányzatának a szelektív szigeteknél felhalmozott illegális hulladék elszállítása. A helyzet miatt változások várhatók a városban, a képviselőtestület a csütörtöki ülésén dönthet több gyűjtőpont megszüntetéséről. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő a közösségi oldalán számolt be, hogy a közelmúltban tarthatatlan állapotok uralkodtak többek között a Vécsei, a Petőfi és a Pátkai utcai szelektív szigeteknél, ahol a lakossági hulladék elárasztotta a konténerek környékét. A nem megfelelő használat nem csak esztétikai gondot jelent, hanem közegészségügyi kockázatot is teremtett. A hetek alatt felhalmozott szemetet végül a városgazdálkodási cég segítségével szállították el. A családi házas övezetekben továbbra is működik a házhoz menő gyűjtés, ahonnan két hetente átlagosan 60 tonna papírt, műanyagot és fémet visznek el. A társasháza környékén található több mint 20 szelektív sziget helyszínét és elnevezéseit most pontosítani tervezik, mivel a szolgáltató honlapján található megnevezések olykor megtévesztők voltak. A városvezetés a szemlélet formálásra is hangsúlyt fektet. A korábbi környezetvédelmi minisztérium tájékoztató anyagai mellett három helyszínen figyelemfelhívó felfestésekkel kérik a lakosokat a szigetek szabályos és felelősségteljes használatára. Békés megye továbbra is a hazai dinnye termesztés fellegvára, ahol a jó minőségű görög dinnye legalább egy harmadát állítják elő. A Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás értékelése szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén az utóbbi évek talán legjobb minőségű termését találhatták meg a vásárlók a piacokon és az üzletekben. A termesztést nem nehezítették komolyabb időjárási anomáliák vagy jégverés, így a betakarítás már június közepén elindulhatott. A jó termés átlagok és a stabil fogyasztás ellenére a szezont mégis keserű szájízzel zárták a gazdák. Az egyesület elnöke rámutatott, hogy az áruházláncok július közepétől agresszív árletörésbe kezdtek. A kialakult fogyasztói árakból a termelőkhöz eljutó összeg pedig már a bekerülési és előállítási költségeket sem fedezte. A szakember hangsúlyozta, hogy a nem rentábilis árak miatt sok gazda engoldolkodhat a folytatáson. A görögdínje termesztése jelentős tőkebefektetést és kockázatot igényel, így ha elmarad a megtérülés, a termőterületek csökkenhetnek. Ez hosszabb távon a hazai ellátóságot és a kulcsfontosságú export pozíciókat is veszélyeztetheti. Békés megyében már a végéhez ért a betakarítás, de a magyar görögdínje várhatóan szeptember közepéig még elérhető marad a boltokban. Szeptember 28-a és október 1-e között rendezik meg Békés Csabán az ország legnagyobb középiskolás rendezvényét, a 34. csabai garabonciás napokat. A programok már vasárnap este elindulnak a hagyományos fáklyás felvonulással, amelyet követően a főtéri színpadon mutatkozik be a diákpolgármesteri címért induló 7 jelölt. A szervezők közösségi oldalukon közzétett tájékoztatóban hangsúlyozták, hogy a hivatalos rendezvények legkésőbb este 10 óráig tartanak, és az elhatárolódik minden olyan eseménytől, amelyet mások más helyszínen vagy időpontban szerveznek. A közlemény szerint a garabonciás napok nem támogatja az éjszakai programokat, valamint a rendezvények teljes területén szigorúan tiltja az alkohol és kábítószer fogyasztást.

0: Őszre fejeződnek be a munkálatok a Békés Csabai Kazinci utcában, a Galamb üzletháznál, ahol egy új biztonságos gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a beruházásra a 2026-os költségvetésben biztosítottak forrást, a kivitelező pedig nagyjából egy hónapja vette át a munkaterületet. A Város Üzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottak szerint a kivitelezés bruttó 12 millió forintos költsége soknak tűnhet, azonban az összeg az egyszerű útburkolati jelek felfestésénél lényegesen összetettebb feladatokat fedez. Szabó Balázs beruházási csoportvezető rámutatott, hogy a szigorú szabályoknak megfelelően a zebra teljes akadálymentesítést kap, szintkülönbség nélküli járdakapcsolatokat a kerekesszékeseknek, valamint taktilis elemeket a látássérültek számára. Emellett burkolati prizmákat helyeznek ki az autósok figyelmeztetésére, és külön oszlopos, emelt fényerejű, eltérő színű közvilágítást építenek ki, amely önmagában mintegy 3 millió forintos tételt jelent. Ünnepélyes keretek között adták át azt a több mint 360 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósult fejlesztéseket Mezőhegyesen, amely beruházás sorozat részeként megújult a Békatú környezete, a Szent György tér, a Csekonics park, valamint biztonságosabbá vált a közlekedés a Hársfa utcában. A Szent György téren megtartott projektzáró rendezvényen Pap István Tibor polgármester és Molnár Sándor, a Békés megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a lakosok és a civil szervezetek birtokba vették a megújult teret és zenepavilont. A beruházás során a Békatónál partvédelmi és vízminőségjavító munkákat végeztek, környezetbarát sétányt, akadálymentes napelemes mosdót és új utcabútorokat helyeztek ki. A zöld felületek megújítása mellett okospadokat telepítettek, a Hársfa utcában pedig az útburkolat szélesítésével és a kerékpárút fejlesztésével javították a közlekedés biztonságát. A Mezőhegyesi Önkormányzat és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma által megvalósított projekt munkálatai elkészültek, a folyamat a használatba vételi eljárások lezárásával december végén zárul. Második alkalommal rendezi meg az Átkarolva jótékonysági futást az Átkarolva Egyesület szeptember 26-án szombaton délelőtt 9 órától Békés Csabán, a Csaba Park Bormúzeum előtti területén. A rendezvény célja, hogy a sport örömét ötvözze a segítségnyújtással. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többféle táv közül választhatnak. A felnőttek 1, 3, 6 és 9 kilométeres futásban, míg a gyerekek 200 és 400 méteres futamokban állhatnak rajthoz. A futamok előtti bemelegítésről Varga Adrián Európa-bajnok és olimpikon tornász gondoskodik a szabad torna SE csapatával. A sportprogramok mellett véradással, ingyenes egészségügyi szűrésekkel és bemutatókkal, a legkisebbeket pedig arcfestéssel, kézműves foglalkozással várják a helyszínen. A rendezvényre a szervező egyesület online felületén vagy e-mailben lehet regisztrálni. Értékelték a TOP plusz beruházások félidei állását a Békés megyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A tanácskozáson kiemelték az integrált területi program megvalósításának eredményeit, valamint a megyei önkormányzat kulcs szerepét a folyamatban. Szebellédi Zoltán fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzatok jelenléte elengedhetetlen, hiszen ők jelentik a közvetlen kapcsolatot az állam és a települések között. Molnár Sándor a megyei közgyűlés elnöke hozzátette, hogy a kisebb településeken nincs meg a megfelelő apparátus a projektek menedzselésére, így a megyei cégek és a megyeháza koordinációs feladatai a tervezéstől a megvalósításig kulcsfontosságúak. A közgyűlés emellett módosította a megyei önkormányzat idei évi költségvetését is. Az évközben érkezett célzott támogatásoknak köszönhetően a költségvetés főösszege 22,3 millió forinttal növekedett, így jelenleg megközelíti az 1 milliárd 687 millió forintot.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújjanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadvány, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani. Ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben leillik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számmel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt az nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Boldog névnapot az Eufrozináknak és a Kendéknek. Őket Isten éltesse, én pedig indítom nagy lendülettel és jó zenével a ma reggelünket is tehát.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ha délelőtt azt veszük észre, hogy kezdünk elkalandozni, egy egyszerű trükk is segíthet a mai nap indító tipp szerint. Rágózzunk pár percig. A Swansea Egyetem kutatói több kísérletben is vizsgálták a rágózás és a figyelem kapcsolatát, és azt találták, hogy a rágógumi növelheti az éberséget, bizonyos figyelmi feladatokban pedig javíthatja a teljesítményt. Ez persze nem helyettesíti a pihenést, de egy hosszabb munka vagy tanulás közben egy cukormentes rágó érdekes kis segítség lehet. Ez volt a mai nap indító tipp. Jó reggelt!

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Például ma született Will Smith, az amerikai színész és zenész legenda, 1968-ban született a mai napon, illetve Donald Glover, amerikai színész, zenész és producer, 1983-ban. Ők voltak a mai nap híres szülöttei. Most vissza a dalokra.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor első órájának a végéhez értünk. Nem sokára majd a túzokok földjére kalandozunk gondolatban. Nem sokára hozom ezt az érdekességet a következő órában is, rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az árstop azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csak nem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs leszerelési hullám a rendőrségnél, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ORFK adatai szerint június 1-e és szeptember 22-e között 288 rendőr szerelt le az állományból, miközben 434 korábbi kollégájuk nyújtott be visszavételi kérelmet a testülethez. A hatóság hangsúlyozta, a távozók száma nem mutat kiugró értéket, a rendőrség pedig elkötelezett a hiteles és szakmailag megalapozott tájékoztatás mellett. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttércégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Változó a felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Néhol futózápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor második órája harlandol most, és indul egyben a Túzokok földjére is ellátogatunk nem sokára a hazai kalandozónkban. Azonnal hozom az érdekes részleteket, rádiózzunk most is együtt.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
2: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
2: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz zetkódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Ma a hazai kalandozunkban Dévaványa mellé a dévaványai ecseki pusztákra kalandozunk, ahol egy egészen különleges madár miatt is fontos lehet ez a táj meglátogatása. A túzok Európa legnagyobb madara és a térségben élő állomány a magyarországi túzokok jelentős része. A természetvédelmi terület több mint 13 ezer hektáros és a Körösmaros Nemzeti Park egyik kiemelt területe. A dévaványai állomány ma már több mint 500 példányból áll, ami különösen érdekes annak fényében, hogy ez a hatalmas madár világszerte veszélyeztetett. Ide látogattunk ma el, most pedig vissza a dadokra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, néhol futózápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
6: Csaba Rádió.
5: 24 órában Békés Csabáról.
6: Békés Csabáról.
7: Szia! Nossa!

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Képzeljék, egy kaliforniai vulkanikus területen a kutatók egy új amőbafajt találtak, amely egészen elképesztő hűtőtűrésre és hőtűrésre képes. Az Incendio Ameba Casdezensis nevű egysejtű akár 63 Celsius fokon is képes osztódni, és a rövid ideig még a 70 fokos hőhatást is túléli. A kutatók szerint az állat különleges védőréteget képez a DNS javításában résztvevő génjei, és segíthetik a túlélésben. A felfedezés újabb példája annak, hogy az élet milyen szélsőséges környezetekhez is képes alkalmazkodni. Nagyon érdekes szerintem. Most pedig vissza a dalokra.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batthonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál szintén közműépítés zavaratja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A látás az egyik legfontosabb érzékünk, mégis sokszor csak akkor figyelünk rá, amikor már romlást tapasztalunk. Pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük szemünk egészségét hosszú távon. Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres szemvizsgálat. Akkor is érdemes évente ellenőriztetni a látásunkat, hogyha nem hordunk szemüveget. Sok szembetegség, például a zöldhályok, hosszú ideig tünetmentes és csak szűrés során derül ki. A mindennapokban különös figyelmet kell fordítanunk a képernyők használatára. A hosszú megszakítás nélküli monitorozás könnyen szemszárassághoz, fejfájáshoz és homályos látáshoz vezethet. Érdemes követni a 20-20-20 szabályt. 20 percenként nézzünk el legalább 6 méterre, 20 másodpercre. Ez segít ellazítani a szemizmokat és csökkenti a terhelést. A megfelelő megvilágítás és a helyes testtartás szintén sokat számít. A táplálkozás is kulcs szerepet játszik a látás megőrzésében. Az A-vitamin, a lutein, a zeaxantin, valamint az omega-3 zsírsavak mind hozzájárulnak a szem egészségéhez. Ezeket megtaláljuk például a sárgarépában, a spenótban, a kelkáposztában, a tojás sárgájában és a tengeri halakban. Az antioxidánsok segítenek védeni a szem sejtjeit az öregedés és a környezeti hatások okozta károsodásoktól. Nem szabad megfeledkeznünk az UV védelemről sem. A napsugárzás hosszú távon károsíthatja a szemlencsét és a retinát, ezért erős napfényben mindig viseljünk UV-szűrős napszemüveget. Ha pedig poros vagy veszélyes környezetben dolgozunk, használjunk védő szemüveget, hogy elkerüljük a sérüléseket. Összességében tehát a látás megőrzése nem bonyolult, rendszeres ellenőrzés, tudatos képernyő használat, megfelelő tápanyag bevitel és a szemvédelme a környezeti hatásoktól mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy hosszú időn át élesen lássuk a világot. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba.
5: Itt a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jelentkezem holnap is. További szép napot kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadőr György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmeni svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldovoda.hu oldalon. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Néhol futózápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba,

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz Z-kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: véget ér.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Baby, we'll be home.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Jó napot kívánok, sziasztok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, néhol futó zápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 20 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin.

0: Expert.
1: Expert. Készen állsz a napra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
3: J-Lo.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. szeptember 25-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Békés Csabán indult az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi sorozata. Hajóból mentettek ki egy idős férfit a hármas körösön. 1400 csomagot osztottak ki a Békés Csabai bringás reggelin. Több mint 80 motoros látogatott a gyulai gyermekosztályra. Békés Csabán kezdődött az Országos Kamarai Beszállítói Program idei őszi rendezvénysorozata. A fórumot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési programjának részeként a Heves vármegye

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával rendezték meg. A program célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a nagyvállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások között. A Békés Csabai eseményre 9 nagyvállalat és csaknem 300 KKV jelentkezett, amelyek a nap folyamán mintegy 500 előre egyeztetett tárgyalást folytattak egymással. Orosz Tivadar, a rendezvény szervező Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnök elmondta, hogy a fórumon a nagyvállalatok beszállítói igényei találkozhattak a kisvállalkozások kínálati lehetőségeivel. Hozzátette, hogy a program koncentrált és nagy létszámú megvalósítása lehetőséget teremtett a gazdasági teljesítmény növelésére. A rendezvénysorozat részeként 6 régiós beszállítói fórumot tartanak a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával. Az eseményeken az adott térség gazdasági sajátosságai is megjelennek, így a résztvevők képet kaphatnak arról, hogy az egyes vármegyék mely területeken erősek. File Sándor, a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szerint a program olyan üzleti lehetőségeket és kapcsolatokat nyithat meg a vállalkozások előtt, amelyek kialakítása egyébként akár több évet is igénybe vehetne. A hatállomásos rendezvénysorozat következő helyszíne Miskolc lesz. Az Országos Kamarai Beszállítói Program a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési projektjének keretében Magyarország kormányának támogatásával valósult meg. Megfeneklett egy hajó hétfőn kora este a hármas körösön Gyomendrőt közelében. A fedélzeten tartózkodó 68 éves, nehezen mozgó férfit tűzoltók és rendőrök egy civil segítő közreműködésével mentették ki. A parton mentők várták, akik megvizsgálták a férfit. A 68 éves férfi horgászott, majd egy másik helyet keresett, amikor a szél meglökte a hajót, amely fennakadt egy fán. A férfi a gondos óráján keresztül kért segítséget. A jelzést a hívásfogadó központ továbbította a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába, ahol azonnal megszervezték a mentést. A katasztrófa védelem egy egységet indított a helyszíre, miközben a gyomendrődi rendőrök is hamar a kikötőhöz értek. Mivel a bajba jutott férfi nem tudta pontosan megmondani, hol tartózkodik, a tevékenységirányító rendőr folyamatosan vonalban maradt vele. Közben egy másik rendőr a közeli vízitúra megállóhely üzemeltetőjétől kért segítséget. A férfi motorcsónakjával csatlakozott a mentéshez, és két tűzoltóval együtt kihajózott a bajba jutott férfiért. A partra érve a rendőrök és a mentők segítségével kiemelték a hajóból. A mentők megvizsgálták a 68 éves férfit, aki nem sérült meg, és nem volt szüksége orvosi ellátásra sem. Végül átadták a családjának. Az esetről a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság számolt be közösségi oldalán.

0: Bringes reggelivel váltak kedden a munkába, iskolába és óvodába a kerékpárral indulókat Békés Csaba négy pontján. Az autómentes hét keretében a Korzó téren, a Kossuth téren, a Repülőhídnál és a Lencsősi lakótelepen összesen 1400 csomagot osztottak ki. A felajánlásoknak köszönhetően a csomagok brióst és almát tartalmaztak. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy kedvezőek a visszajelzések, a kerékpárosok pedig mosolyal köszönték meg a figyelmességet. A Lencsősi lakótelepen, ahol Szarvas Péter polgármester és Nagy Ferenc alpolgármester is részt vett az osztásban, 450 csomag talált gazdára. Varga Tamás szerint annak ellenére is jelentős a kerékpáros forgalom a városrészben, hogy az építkezések miatt jelenleg korlátozásokkal és terelésekkel is számolniuk kell a közlekedőknek. Szarvas Péter polgármester arról beszélt, hogy Békés Csaba kerékpáros város, a felmérések szerint sokan választják a biciklit a munkába, iskolába vagy óvodába járáshoz. Hozzátette, hogy az autómentes hét részeként immár hagyományosan rendezik meg a bringás reggelit, amellyel arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy amikor csak lehet, érdemes az autó helyett a gyaloglást, a kerékpározást vagy a közösségi közlekedést választani. A polgármester szerint az önkormányzat az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére. Jelenleg épül az építőkútja második üteme, amely a Lencsés útat köti össze a Kétegyházi úttal. A beruházás gyorsabb kapcsolatot teremthet a lencsési lakótelep, a vasútállomás, a buszpályaudvar, valamint a Kárjamina között, miközben a forgalmat is tehermentesítheti a belvárosban. Közben zajlik a Dobozi úti kerékpárút teljes korszerűsítése is, 2,3 kilométeren az elkerülő út és a kanyar közötti szakaszon. Ez a Venkheim turista és kerékpárút része, emellett a vasútvonal mellett kerékpárútat építenek az északnyugati állami ipar területig. Több mint 80 motoros érkezett szombaton a gyulai gyermekosztályhoz. A Vihasalki motoros csapat második alkalommal szervezett jótékonysági akciót, amelyre a megye és az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők. A motorosok a kis betegeket szerették volna meglepni, és figyelmükkel, támogatásukkal erőt adni az osztály dolgozóinak is. Dr. Abdurrahman Abdurrab Mohamed, a Békés Vármegyei Központi Kórház gyermekosztályának osztályvezető orvosa közösségi oldalán arról számolt be, hogy a motorosok számos plusz állatot, játékot, törlőkendőt és pelenkát vittek az osztályra. Emellett 250 ezer forinttal támogatták a gyulai gyermekosztályért alapítványt. A nap különleges színfoltja volt a Vésztői Fonó népzenei együttes műsora. Kenész Alexandra és Kenész Virág, az együttes ikerpár tagjai, koraszülöttként születtek, és annak idején a gyulai gyermekosztályon ápolták őket. A népzene, a népdal és a néptánc azóta is meghatározó része az életüknek. A műsorban mellettük Rimóci Erika és Szentesi Marianna is közreműködött, citera játékkal és népdalokkal. A gyermekeknek gyermekcsokorral is készültek, a nap hangulatáról pedig Andor Bohóc gondoskodott, aki lufi figurákkal szórakoztatta a kis betegeket. A főorvos szerint a jótékonysági akcióban nem csak adományokat kaptak, hanem szeretetet, figyelmet, mosolyt és reményt is. Hangsúlyozta, hogy a felajánlások és a kedves szavak azt üzenték a gyermekeknek és az értünk dolgozó munkatársaknak, hogy nincsenek egyedül. Megrepett az Algyői vasúti Tiszahíd egyik szerkezeti eleme, ezért jelentősen csökkentették a vonatok megengedett sebességét. A korlátozás a Békés Csaba Hódmezővásárhely Szeged vasútvonal járatait, valamint a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrén szerelvényeket is érinti. A múlt héten a korábbi óránkénti 100 km-es sebességhatárt 60 km-esre csökkentették, miután az egyik keresztmerevítő elemen repedést találtak. A MÁV vizsgálja a sérülés okát és azt is, hogy milyen beavatkozásra lesz szükség a szerkezeti elem helyreállításához. A vasútársaság közlése szerint a hibát a híd ellenőrzése során fedezték fel. A sebességkorlátozás mellett fokozottan ellenőrzik a hidat, miközben vizsgálják a repedés pontos okát és a javítás lehetőségeit. Egyelőre nem ismert, hogy milyen munkálatokra lesz szükség, azok mennyibe kerülhetnek és mikor oldható fel a korlátozás. A 60 km-es sebességkorlátozás ugyanakkor jelenleg nem okoz jelentős fennakadást a forgalomban. A MÁV tájékoztatása szerint a menetidő nagyjából egy perccel hosszabbodik meg, így a tramtrén és a Szeged-Békés Csaba között közlekedő vonatok menetrendje alapvetően tartható. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
8: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a csabagyöngyében és a tixa.hu-n.
9: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizetnek. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttér cégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar, sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba Gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig indul a kívánság műsor. A következő két órában rádiózhatunk együtt. Üdv a fedélzeten, hozom az üzeneteket és a jó zenéket.

0: kedvencei.
1: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez az a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. A most érkező dalunkhoz pedig csatolok egy üzenetet is. Sziasztok, boldog születésnapot kívánunk Tóth Laci barátomnak. Remélem, hogy munkanélkül telik a napja, megérdemli ő is a pihenést, a barátaid, haverok, kocintással. Ünnepelünk majd, ez is jött, és az aláírás is így hangzott. Most pedig mi csatolunk az üzenet mellé egy jó dalt.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, és ma sem feledkezünk el a névnaposokról. Nekik is szól egy jó zene még a Kívánság műsor berkein belül. Nagyon boldog névnapot az Eufrozináknak és a Kendiknek. Isten éltesse őket a mai nap alkalmából. A Kívánság műsor pedig a végéhez ért, de én itt vagyok a folytatásban is önnel. Rádiózzunk együtt!

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Néhány tipp az autózóknak. Ahogy az ősz előre halad, a korlátozott látási viszonyok, eső, köd, korán sötétedés miatt különösen fontos lesz, hogy a féklámpák, irányjelzők és visszapillantók tiszták, jól működőek legyenek. Ellenőrizzük, hogy mindegyik égő világítása rendben megye, és ne legyenek repedések vagy törések a lámpabúrákon. A visszapillantó tükrök se legyenek koszosak vagy párafoltosak, mert ezek csökkenthetik, mennyit látunk hátrafelé. Egy jól karbantartott világítás és jó kilátás segít megelőzni a baleseteket, csúszós, esős utakon igaz apróságnak tűnhet. Jó utat!

Megmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ebben az órában is hozom a jó zenéket és a kitartást akár munkaidők közbenre is, és nem sokára a zenevilágából is egy érdekességet.
2: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipit a 7 Days csak 165 forint.
6: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
0: Reklámot hallottak.

Rádió. Ez a Csaba Rádió, és itt egy érdekesség a zenevilágából. Nem tudom, tudta-e, hogy a Pink Floyd Comfortably Numb című számát David Gilmournak készült szólója nélkül az albumon sem tartották volna olyan emlékezetesnek. A szóló felvétele során Gilmour több próbát is csinált, még el nem érte azt a hangzást, amit ma mindenki úgy ismer. Ez a részlet az egyik leggyakrabban idézett gitárszóló a rock zenében. Gyakorlatilag, és hát a Pink Floydról van szó, akkor nyilván ezen nem is csodálkozunk. Ez volt a mai kis zenei kulisszatitkunk.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zene és információs magazin műsor ér most a végéhez. Én köszönöm a figyelmét, holnap is találkozhatunk ebben az idősávban, további szép napot!

0: Csaba Rádió.
1: Szent Mihály havának 25. napján ide a Csabára hozzuk a kedvenceket a folytatásban, is én Debreceni Ilona vagyok. A kedvencek mellett programokkal, érdekességekkel és köszöntéssel készültem. Én is felköszöntöm a kendéket és a szülinaposokat. Érdekes

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Szeptember 25-én Michael Douglas, és milyen érdekes, felesége Catherine Zeta-Jones születésnapján. Mellettük szülinapot ünnepel Luke Skywalkert alakító Mark Hamill. Továbbá Nagy Ervin, Kabát Peti és T.I. is. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik szeptember 25-én születtek. Christian Ritter azt mondta, hogy az embernek nincs szüksége vitaminra. A leghatásosabb vitamin az életkedv és a jó humor. Bízom benne, hogy mind a szülinaposok és névnaposok, azaz kendék, tele vannak életkedvel és vidámsággal. Sok-sok boldogságot!

0: Hát...
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Három után is a legjobb dalok szólnak a Csabán, szeptember 25-én a Mesélj Matematikát napon. Hogy pontosan miről is van szó, hamarosan kiderül. Emellett pedig felköszöntjük majd Will Smith-t. No, meghozzuk a kedvenceket, velük kívánok szép napot és jó munkát.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info
6: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
7: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
8: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. Szeptember 25-e van a Quesadilla napja. A mexikói konyha szerelmeseinek dedikáljuk ezt a napot, amikor kötelező sajttal vagy húsos, zöldséges ragúval tölteni, majd ropogósra sütni a tortillát. Számtalan változata létezik a Quesadillának. Én most azt választottam ki, amihez csirkemell, jalapeño és vörös cheddar sajt kell. A csirkemellet felkockázzuk, fűszerezzük, ez esetben jól áll neki a füstölt fűszerpaprika. Mehet bele cayennebors, vörös hagymapor és persze sóbors. Kevés olajon megsütjük, lereszeljük a sajtot, a jalapeño paprikát pedig apróra vágjuk. A tortilla alap felét megkenjük tejföllel, rárakjuk a csirke mellett, megszórjuk jalapeñóval, majd a sajttal. Ha itt tartunk, akkor a tortillát ráhajtjuk. Serpenyőben megpirítjuk mindkét oldalát. Igazából pirítani addig kell, amíg a sajt megolvad. Vannak, akik egyébként 200 fokra előmelegített sütőbe tolják. Jó étvágyat!
0: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

szép napot mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en, ahol most Will Smith-t köszöntjük, az Oscar-díjra jelölt amerikai színész, többszörös Grammy-díj nyertes hip-hop előadót, aki Philadelphiában született 1968. szeptember 25-én. Az internet szerint kiválóan beszél spanyolul, ügyesen sakkozik, és 20 éves kora előtt lett milliómos. Számos jótékonysági alapítványt támogat, egy sajátot is létrehozott, mellyel a gyerekeket segíti. Az is kiderült róla, hogy nagy rajongója a Rubik kockának, amit egyébként 55 másodperc alatt képes kirakni. A People magazin felvette őt a világ 50 legszebb férfia közé, ráadásul bekerült a Guinness rekordok könyvébe a 12 óra alatt a lehető legtöbb nyilvános helyen történő megjelenés címmel. A sor biztosan hosszan lehetne még folytatni. Kívánjuk neki, hogy érje el, amit akar. Sok-sok boldogságot minden szülinaposnak, köztük Will Smithnek. Bár

0: Ez a Csaba.
1: Itt szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Szép délutánt mindenkinek. Következzék egy kulturális program. Két színésznő, két életút, meg annyi női történet. Hegyi Barbara és Bede Fazekas Anna Mária a Jókai Színházban várja az érdeklődőket szeptember 26-án 16 órától. Janikovszky Éva írásai nyomán két nagyszerű színésznő beszélget egymással, illetve a moderátorral és a közönséggel. Szóba kerülnek a negyedik Ikszentúli élet mélységei, magasságai, döntések, újrakezdések, és mindaz, amire talán nincs is egyetlen jó válasz. Mégis érdemes róla beszélni. Vers és próza, játékosság és derű, személyes történetek és Janikovszky Éva örökérvényű nő alakjai egyetlen délutánon. Az A nő, ha elmúlt 40 című előadással kapcsolatban bővebb információt a jokaiszínház.hu weboldalon találunk.

0: Völner Páris. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmeli svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldoda.hu oldalon. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Ford ezen a napon vezette be a 40 órás munkahetet. Korábban egy átlagos munkás napi 9-10 óránál dolgozott hetente 6 napot. Ford viszont felismerte, ahhoz, hogy az ember dolgozni tudjon, olykor töltődnie, pihennie kell. Töltődjünk a kedvencekkel!

0: bizonyos lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Szeptember 25-ének ezt a díjanapján Mexikó ízvilága általában lázba hozza az embereket. Nem csoda, a quesadillának rengeteg jó tulajdonsága van, igazából ellenállhatatlan. Arról a változatról már meséltem, ahol a sajt a közepes lángon hevített serpenyőben szépen megolvad a tortillalapok között. Ha maradt még tortillalapunk, akkor desszertet is készíthetünk. Létezik ugyanis édes quesadilla is. A tortillalapok egyik oldalát vékonyan megkenjük mogyorókrémmel, aztán az egyik felére fél centi vastag banánszeleteket pakolunk. Félbehagyjuk a lapokat, és a vajjal megkent serpenyőben aranybarnára sütjük, porcukorral megszórva tálaljuk. Így aztán már el is készült a mogyorókrémes banános quesadilla. Ehhez is jó étvágyat kívánok!
0: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba 88.9. szeptember 25-e van. A Mesélj Matematikát nap. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy a matematika javítja a mindennapi életünket. Ráadásul egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy különböző történeteken, meséken keresztül lelkesítsük, motiváljuk a gyerekeket a matematika, a logika iránt. Eme ünnepnap kitalálói azt javasolják, hogy a mai meséket színesítse a logika és a rejtvények. Teljen kellemesen a délután a Csabával!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Mindjárt 5 óra, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok, búcsúzni jöttem. Senki ne feledje, ma van a mesély matematikát nap. Ma este az esti mesébe egy kis logikai bukfencet, egy kis matematikát is bele kell csempészni. Mi a délutánba továbbra is a kedvenceket hozzuk. Velük kívánok jó munkát, kellemes kikapcsolódást, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Felszabadíthatja az Európai Bizottság a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós kohéziós keretet Magyarország számára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A mintegy 1600 milliárd forintos forrásból 2029-ig finanszírozhatják a vasút, a hívvonalak és a városi közösségi közlekedés korszerűsítését, köztük az M3-as metró meghosszabbítását is. A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, az eredeti keretből 2 milliárd euró

0: ki a Median legfrissebb közvélemény kutatásából. A megkérdezettek 85%-a tartja valószínűnek vagy elképzelhetőnek, hogy egyes kiemelkedően sikeres vállalkozók valójában a volt miniszterelnök strómanjai voltak. A válaszadók többsége 53%-a a maffia állam kifejezéssel írta le a rendszert. A felmérés szerint a fiatalok 82%-a tartja nagyon nagy mértékűnek a korábbi visszaéléseket. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
2: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Kevermesen a Batthonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál szintén közműépítés zavaratja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj! Húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót! Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11. Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: ez a Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 25-e péntek van, a mai napon az Eufrozinák és a Kendék ünneplik névnapjukat. Az Eufrozina női név a görög mitológiában a három grácia egyikének a neve, a név jelentése öröm, vidámság. A Kende férfi név a régi magyar kündű személynévből jött létre, ami egy ótörök méltóság névből származik. Levédiában és Etel közben az ős magyar törzsszövetség fejét nevezték így. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 25-e péntek van. 82. születésnapját ünnepli a mai napon Michael Douglas, kétszeres Oscar-díjas és többszörös Golden Globe-díjas amerikai színész és filmproducer, a hollywoodi filmgyártás egyik legmeghatározóbb alakja. Kirk Douglas színész legenda fia, aki producerként és színészként is a legmagasabb szakmai csúcsra ért. És jön még egy születésnapos, 57. születésnapját ünnepli a mai napon Catherine Zeta-Jones, Velszi születésű Oscar-díjas amerikai színésznő, aki nem mellesleg Michael Douglas felesége. Boldog születésnapot kívánunk nekik, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 25-e péntek van, 17 évvel ezelőtt hunyt el Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző, Bud Spencer örökös magyar hangja. Segédmunkásként és pincérként kezdett dolgozni, 1964-től szerepelt tévéfilmekben, volt a Győri Kisfaludi Színház, a József Attila Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Víg Színház tagja. 1978-tól 88-ig dolgozott a Mafilmnél, 90-től a Bújtor Film Kft. Ügyvezető igazgatója volt. 1979-ben Balázs Béla díjat kapott, olyan filmekben láthattuk őt, mint a Pogány Madonna, a Három Testőr, a Fekete Gyémántok, a Hamis a Baba, a Csak Semmi Pánik, vagy a Kőszívű Ember Fiai. Tisztelettel emlékezünk rá.

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os Csokis Csipita 7 Days csak 165 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 25-e péntek van, 75. születésnapját ünnepi a mai napon Mark Hamill, amerikai színész, szinkronszínész és producer, aki leginkább Luke Skywalker megformálásáról ismert a Star Wars univerzumban, valamint Joker ikonikus hangjaként a Batman rajzfilm sorozatban és számos videójátékban. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok! Even though we both know we're liars and we start each

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. szeptember 25-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Békés Csabán indult az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi sorozata. Hajóból mentettek ki egy idős férfit a hármas körösön. 1400 csomagot osztottak ki a Békés Csabai bringás reggelin. Több mint 80 motoros látogatott a gyulai gyermekosztályra. Békés Csabán kezdődött az Országos Kamarai Beszállítói Program idei őszi rendezvénysorozata. A fórumot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési programjának részeként a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával rendezték meg. A program célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a nagyvállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások között. A Békés Csabai eseményre 9 nagyvállalat és csak nem 300 KKV jelentkezett, amelyek a nap folyamán mintegy 500 előre egyeztetett tárgyalást folytattak egymással. Orosz Tivadar, a rendezvény szervező Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara elnök elmondta, hogy a fórumon a nagyvállalatok beszállítói igényei találkozhattak a kisvállalkozások kínálati lehetőségeivel. Hozzátette, hogy a program koncentrált és nagy létszámú megvalósítása lehetőséget teremtett a gazdasági teljesítmény növelésére. A rendezvénysorozat részeként 6 régiós beszállítói fórumot tartanak a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával. Az eseményeken az adott térség gazdasági sajátosságai is megjelennek, így a résztvevők képet kaphatnak arról, hogy az egyes vármegyék mely területeken erősek. File Sándor, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szerint a program olyan üzleti lehetőségeket és kapcsolatokat nyithat meg a vállalkozások előtt, amelyek kialakítása egyébként akár több évet is igénybe vehetne. A hatállomásos rendezvénysorozat következő helyszíne Miskolc lesz. Az Országos Kamarai Beszállítói Program a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési projektjének keretében Magyarország kormányának támogatásával valósult meg. Megfeneklett egy hajó hétfőn kora este a hármas körösön Gyomendrőt közelében. A fedélzeten tartózkodó 68 éves, nehezen mozgó férfit, tűzoltók és rendőrök egy civil segítő közreműködésével mentették ki. A parton mentők várták, akik megvizsgálták a férfit. A 68 éves férfi horgászott, majd egy másik helyet keresett, amikor a szél meglökte a hajót, amely fennakadt egy fán. A férfi a gondos óráján keresztül kért segítséget. A jelzést a hívásfogadó központ továbbította a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába, ahol azonnal megszervezték a mentést. A katasztrófa védelem egy egységet indított a helyszíre, miközben a gyomendrődi rendőrök is hamar a kikötőhöz értek. Mivel a bajba jutott férfi nem tudta pontosan megmondani, hol tartózkodik, a tevékenységirányító rendőr folyamatosan vonalban maradt vele. Közben egy másik rendőr a közeli vízitúra megállóhely üzemeltetőjétől kért segítséget. A férfi motorcsónakjával csatlakozott a mentéshez, és két tűzoltóval együtt kihajózott a bajba jutott férfiért. A partra érve a rendőrök és a mentők segítségével kiemelték a hajóból. A mentők megvizsgálták a 68 éves férfit, aki nem sérült meg, és nem volt szüksége orvosi ellátásra sem. Végül átadták a családjának. Az esetről a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság számolt be közösségi oldalán.

0: Bringás reggelivel várták kedden a munkába, iskolába és óvodába a kerékpárral indulókat Békés Csaba 4 pontján. Az autómentes hét keretében a Korzó téren, a Kossuth téren, a Repülőhídnál és a Lencsősi lakótelepen összesen 1400 csomagot osztottak ki. A felajánlásoknak köszönhetően a csomagok brióst és almát tartalmaztak. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy kedvezőek a visszajelzések, a kerékpárosok pedig mosolyal köszönték meg a figyelmességet. A Lencsősi lakótelepen, ahol Szarvas Péter polgármester és Nagy Ferenc alpolgármester is részt vett az osztásban, 450 csomag talált gazdára. Varga Tamás szerint annak ellenére is jelentős a kerékpáros forgalom a városrészben, hogy az építkezések miatt jelenleg korlátozásokkal és terelésekkel is számolniuk kell a közlekedőknek. Szarvas Péter polgármester arról beszélt, hogy Békés Csaba kerékpáros város, a felmérések szerint sokan választják a biciklit a munkába, iskolába vagy óvodába járáshoz. Hozzátette, hogy az autómentes hét részeként immár hagyományosan rendezik meg a bringás reggelit, amellyel arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy amikor csak lehet, érdemes az autó helyett a gyaloglást, a kerékpározást vagy a közösségi közlekedést választani. A polgármester szerint az önkormányzat az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére. Jelenleg épül az építőkútja második üteme, amely a Lencsés útat köti össze a Kétegyházi úttal. A beruházás gyorsabb kapcsolatot teremthet a lencsési lakótelep, a vasútállomás, a buszpályaudvar, valamint a Kárjamina között, miközben a forgalmat is tehermentesítheti a belvárosban. Közben zajlik a Dobozi úti kerékpárút teljes korszerűsítése is, 2,3 kilométeren az elkerülő út és a kanyar közötti szakaszon. Ez a Weinkeim turista és kerékpárút része. Emellett a vasútvonal mellett kerékpárútat építenek az északnyugati állami ipar területig. Több mint 80 motoros érkezett szombaton a gyulai gyermekosztályhoz. A Vihasalki motoros csapat második alkalommal szervezett jótékonysági akciót, amelyre a megye és az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők. A motorosok a kis betegeket szerették volna meglepni, és figyelmükkel, támogatásukkal erőt adni az osztály dolgozóinak is. Dr. Abdurrahman Abdurrab Mohamed, a Békés Vármegyei Központi Kórház gyermekosztályának osztályvezető orvosa közösségi oldalán arról számolt be, hogy a motorosok számos plüssállatot, játékot, törlőkendőt és pelenkát vittek az osztályra. Emellett 250 ezer forinttal támogatták a gyulai gyermekosztályért alapítványt. A nap különleges színfoltja volt a Vésztői Fonó népzenei együttes műsora. Kenéz Alexandra és Kenéz Virág, az együttes ikerpár tagjai, koraszülöttként születtek, és annak idején a gyulai gyermekosztályon ápolták őket. A népzene, a népdal és a néptánc azóta is meghatározó része az életüknek. A műsorban mellettük Rimóci Erika és Szentesi Marianna is közreműködött, citera játékkal és népdalokkal. A gyermekeknek gyermekcsokorral is készültek, a nap hangulatáról pedig Andor Bohóc gondoskodott, aki lufi figurákkal szórakoztatta a kis betegeket. A főorvos szerint a jótékonysági akcióban nem csak adományokat kaptak, hanem szeretetet, figyelmet, mosolyt és reményt is. Hangsúlyozta, hogy a felajánlások és a kedves szavak azt üzenték a gyermekeknek és az értünk dolgozó munkatársaknak, hogy nincsenek egyedül. Megrepett az Algyői vasúti Tiszahíd egyik szerkezeti eleme, ezért jelentősen csökkentették a vonatok megengedett sebességét. A korlátozás a Békés Csaba Hódmezővásárhely Szeged vasútvonal járatait, valamint a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrén szerelvényeket is érinti. A múlt héten a korábbi óránkénti 100 km-es sebességhatárt 60 km-esre csökkentették, miután az egyik keresztmerevítő elemen repedést találtak. A MÁV vizsgálja a sérülés okát és azt is, hogy milyen beavatkozásra lesz szükség a szerkezeti elem helyreállításához. A vasútársaság közlése szerint a hibát a híd ellenőrzése során fedezték fel. A sebességkorlátozás mellett fokozottan ellenőrzik a hidat, miközben vizsgálják a repedés pontos okát és a javítás lehetőségeit. Egyelőre nem ismert, hogy milyen munkálatokra lesz szükség, azok mennyibe kerülhetnek és mikor oldható fel a korlátozás. A 60 km-es sebességkorlátozás ugyanakkor jelenleg nem okoz jelentős fennakadást a forgalomban. A MÁV tájékoztatása szerint a menetidő nagyjából egy perccel hosszabbodik meg, így a tramtrén és a Szeged-Békés Csaba között közlekedő vonatok menetrendje alapvetően tartható. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvenc.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 25-e péntek van, 95 évvel ezelőtt vetítették le Budapesten a Royal moziban az első magyar hangosfilmet, a Kék bálványt. A film rendezője Lázár Lajos volt, zenéjét Márkus Alfréd szerezte, a forgatókönyvet pedig Lakatos László írta. A film műfajilag bűnügyi történettel átszőtt romantikus végjáték, a helyszín pedig a volt Royal mozi Budapesten az Erzsébet körút 45 szám alatt. Nos, hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Halihó, kellemes péntek estét mindenkinek a Csaba Rádió kedvenceivel. Ezeket fogom játszani ezúttal is a következő órákban. Rengeteg sláger belefér, majd ezt ígérhetem. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást kívánok mindenkinek.

Larry Wake, azaz művész nevén Bunt, egy 29 éves német elektronikus folk deep house DJ, aki nemrég átdolgozta az egyik kedvenc dalát. Ez pedig Tom Odell 3 évvel ezelőtt megjelent balladája, a Best Day of My Life. Az esemény ezúttal egy pozitív, reményelteli energiákat sugárzó, táncolható deep house track lett. A Feel Good melódia a felemelő dalszöveggel párosítva egy igazi nyerő duó, amely arra buzdít, hogy élvezünk minden pillanatot és ünnepeljük az életet.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A hétvégén megint nagyon jó idő lesz, most már csapadék egyáltalán nem várható, és hát jócskán 20 fok fölé mennek a maximum értékek, ez vár ránk a következő néhány napon. Megint csak érdemes lesz jó kis kirándulásokat, túrákat, sétákat betervezni irány a szabadba, szombaton és vasárnap egyaránt. Közben pedig szóljon a Csaba Rádió, a legjobb dalokat hozzuk, én is ezt teszem most, már játszom is a következő péntek esti kedvencünket.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Vajon ki lehet az a Gabi, és mit követett el, hogy egy egész dalt kapott a Carson Coma bandától? Hát valószínűleg mindenkinek van egy Gabia, ezt mondják a csapattagjai. Egy ex, egy régi szerelem, vagy valaki, akinek még jóval később is lenne mit mondanunk. A Carson Coma új dala pontosan ezekből a nagyon is emberi érzésekből építkezik, amikor nagy tragédiát azért nem kívánunk a másik nap, de aztán igen, hogy például hidegen érkezzen meg a Mac is rendelése, vagy éppen akkor húzzák ki a lótószámait, amikor elfelejtett szelvényt feladni. A zenekar a komolyabb társadalmi témák után most egy sokkal személyesebb és ösztönösebb oldalát mutatja be. A Gabi című felvételből a mi kifejezett kérésünkre készült egy olyan változat is, amit rádióban be lehet mutatni. Ezt tegnap juttatták el hozzám a srácok, úgyhogy nálunk most debütál a Carson Coma újdonsága. Remélem.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Hátrányos helyzetű gyerekekért futnak a hétvégén Békés Csabán. Jótékonysági futást rendeznek, ugyanis 2, 4 és 10 kilométeres távokon a Csaba Parknál, a családokat pedig egy 400 méteres futam várja. A nevezési díjakkal és a felajánlásokkal a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekeket, fiatalokat és családjaikat segítő, átkarolva egyesületet lehet támogatni. Aki a futócipőt inkább otthon hagyná, adománnyal is csatlakozhat, a helyszínen még véradásra is lesz lehetőség. A gyerekeknek légvárral és csillámtetoválással készülnek a karitatív eseményen Békés Csabán szombaton.

0: megyek aludni.
1: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

nem akármilyen forrásból érkeztek a jelmezek a Michael Jackson életét bemutató filmhez. Lady Gaga saját legendás gyűjteményéből kölcsönzött eredeti darabokat a produkciónak teljesen ingyen. Na, a kollekcióban olyan ikonikus relikviák találhatók, mint például a Bad korszak Jackie-je, vagy a híres kristálykesztyű, ezek a vászon is feltűnnek tehát. Gaga nem csak rajongó, hanem elkötelezett gyűjtő is, több száz Jackóhoz köthető tárgyat őriz, ezeket aukciókon szerezte meg az évek során. A történet érdekessége még, hogy a divának egyetlen feltétele volt, szeretett volna betekinteni a forgatás kulisszái mögé.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Holnap lesz a feleslegessé vált könyvek vására a megyeszékhelyen, mint mindig most is megrendezik a Csabai Könyvbörzét a Munkácsi Fest délutánján 26-án szombaton. Ez már a 10., azaz a jubileumi bőrze lesz a Békés megyei könyvtár szervezésében. Nem csak hagyományos kötetek, szakkönyvek, gyermekkönyvek vagy képregények lesznek elérhetőek, hanem igazi ritkaságok is, például DVD-k és VHS kazetták széles kínálatban. Érdemes ezúttal is részt venni a Csabai Könyvbörzén, ami egy civil kezdeményezésnek köszönhetően a Csaba Park és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ támogatásával valósulhat meg. Ezúttal is, immár a 10. alkalommal, tehát holnap déltől.

Már most nagyon kellemes időtöltést kívánok nektek az előttünk álló napokra, hiszen hivatalosan is elindíthatom a hétvégét, véget ér lassan a péntek este, úgyhogy átadhatjuk magunkat a pihenésnek, legalábbis reménykedem benne, hogy sokan így tehetnek majd. Én Hászalai Balázs vagyok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk azért holnap este is a készülékek előtt.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Most

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: 1500 bringás reggelit osztottak ki Békéscsabán, közös erővel mentettek ki egy horgászt a hármas körösből. Látványos halójelenség Békéscsaba felett időjárási frontot jelezhet a fénygyűrű, már is mondom a részleteket. Összesen 1400 csomag brióst és almát osztottak ki kedden Békéscsaba négy helyszínén azoknak, akik kerékpárral indultak munkába, iskolába vagy óvodába. Az autómentes hét alkalmából szervezett bringás reggeli helyszínein a város vezetői is bekapcsolódtak az osztásba. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a visszajelzések rendkívül kedvezőek voltak, a biciklisek mosolyal fogadták a figyelmességet. Tapasztalatai szerint a felújítások miatti terhelések ellenére is jelentős kerékpáros forgalom van a városban. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a hagyományos akcióval arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a környezetvédelme érdekében érdemes az autó helyett a fenntartható közlekedési formákat választani. A városvezető hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatosan fejleszti a kerékpáros infrastruktúrát. Jelenleg is zajlik az építőkútja második ütemének építése, a Dobozóti kerékpárút teljes, több mint 2 kilométeres korszerűsítése, valamint egy új bicikliút kialakítása az északnyugati parterület felé. Nyílt pályázatot írtak ki 9 megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi kormányhivatal kormány megbízotti tisztségeinek betöltésére. A kiírás Békés megyét is érinti. A pályázati feltételek között a felsőfokú iskolai végzettség mellett legalább 3 éves közigazgatási, jogi, közpénzügyi vagy szervezetirányítási tapasztalat szerepel. A jelentkezéseket szeptember 25-én éjfélig várják. A pályázók több tisztségre is benyújthatják a dokumentumokat, azonban minden érintett kormányhivatal esetében külön szakmai koncepciót kell elkészíteniük. A Békéscsabai Fotófesztivál részeként nyílt meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Szent István téren. A szabadtéri tárlat az elmúlt 2 év legfontosabb hazai társadalmi, kulturális és sport eseményeit mutatja be a legkiemelkedőbb fotóriporterek munkáin keresztül. A pályázatra több mint 250 szerző csak nem 2400 alkotással nevezett, melyeket egy nemzetközi zsűri bírált el. A kiállítást megnyitó Varga Tamás alpolgármester kiemelte, a békéscsabaiak már 7. alkalommal láthatják az aktuális sajtófotókat. Hozzátette, hogy a tárlat azért örvend töretlen népszerűségnek, mert az elgondolkodtató alkotások mellett évről évre megállnak az emberek. Bánkuti András a kiállítás kurátora elmondta, hogy a képeken megrázó emberi sorsok és fontos társadalmi pillanatok kelnek életre. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi zsűrizésnek köszönhetően a magyar fotográfusok színvonalas munkáira külföldön is felfigyeltek. A Szent István téri ingyenes tárlat október 22-ig tekinthető meg Békéscsabán, ezt követően Sándorfalvára, majd Rákospalotára utazik a vándorkiállítás.

0: Összehangolt mentőakció zajlott tegnap kora este a hármas körös Gyumándrődi szakaszán, ahol egy nehezen mozgó 68 éves férfit mentette ki egy fennakadt horgászhajóból. A férfi éppen új kikötési helyet keresett a folyón, amikor a hirtelen feltámadó szél meglökte a hajóját, ami fennakadt egy vízpartifán. Mivel egyedül képtelen volt kiszabadulni, a férfi a gondos óráján keresztül kért segítséget. A diszpécser azonnal értesítette a Békés megyei rendőrfőkapitányságot, ahonnan a gyumándrődi rendőrök és a katasztrófa védelem egységei a kikötőbe siettek. A bajba jutott horgász nem tudta pontosan megadni a helyzetét, ezért az egyenruhások telefonon tartották vele a kapcsolatot. A gyors megközelítés érdekében az egyik rendőr felkérte a helyi vízitúra megállóhely üzemeltetőjét a közreműködésre, aki motorcsónakjával és két tűzoltóval a fedélzetén azonnal a fennakadt hajó keresésére indult. A horgászt épségben átemelték a csónakba, a kikötőben pedig átadták a mentőknek. Az idős férfi nem sérült meg, így orvosi ellátást nem igényelt, és hazatérhetett családjához. A tűzoltók a horgászhajót is biztonságosan a parthoz vontatták, a rendőrség pedig köszönetet mondott a társhatóságoknak és a civil segítőknek a gyors együttműködésért. Különleges és látványos légköroptikai jelenséget figyelhettek meg a Békés csabaiak kedden reggel, amikor a nap körül egy fényes, szivárvány színű haló jelenség, vagyis fénygyűrű alakult ki. A szakemberek kiemelik, hogy a halót sokan összetévesztik a szivárvánnyal, azonban még az utóbbit a vízcseppek, addig a haló jelenséget a magas légkörben lebegő jégkristályok hozzák létre. Az általában 5 és 10 kilométeres magasságban található fátyolfelhők apró hatoldalú kristályain megtörő és visszaverődő napfény leggyakrabban egy 22 fokos sugárzású gyűrűt rajzol ki a nap vagy a hold körül. A meteorológiai tapasztalatok szerint a kora reggeli haló gyakran egy közeledő időjárási front előhírnöke. Bár a fátyolfelhők önmagukban nem hoznak csapadékot, a magasban érkező nedvesebb és hidegebb légtömegek miatt a jelenséget követő néhány napban megnövekedett felhőzet, eső is várható. A vártnál 1 milliárd forinttal kevesebb pénz folyt be Békés Csaba önkormányzatához a vállalkozások szeptember közepén esedékes iparűzési adó előleg befizetéseiből. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint ez a jelentős elmaradás rendkívül nehéz helyzetbe hozza a várost. A városvezető hangsúlyozta, hogy elkötelezettek a stabil működés mellett, és mindent megtesznek a 2026-os költségvetés egyensúlyának megőrzéséért. Ennek érdekében a polgármester egyeztetéseket kezdeményez a helyi meghatározásokat cégek vezetőivel. A Békés Csabai közgyűlés csütörtöki ülésén kiemelten tárgyal a kialakult pénzügyi helyzetről, valamint a költségvetés első fél éves alakulásáról. A büdzsé főösszege az év során 40 milliárd 100 millió forintra emelkedett, és az első 6 hónapban a tervezett bevételek 60, míg a kiadások 47%-a teljesült. Korszerű kollégiumi lakóegységeket adtak át a Békés Csabai Andrássy Gyula gimnázium és kollégiumban. A fejlesztés elsősorban az intézményben tanuló élsportoló röplabdás lányok lakhatását szolgálja. A nyári szünetben végzett 2 hónapos munkálatok során a korábbi 3 hatágyas közös fürdőszobás szobahelyén 4 2-ágyas és 2 3-ágyas lakóegységet alakítottak ki, amelyek mindegyike saját vizes blokkot kapott. Így a férőhelyek száma 18-ról 14-re módosult, a komfort fokozat ugyanakkor jelentősen emelkedett. A beruházás teljes összege 83 millió forint volt, ebből 80 millió forintot a Magyar Röplabda Szövetség biztosított TAO támogatásból, a fennmaradó 3 millió forintot pedig a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület fedezte, tájékoztatott Borbola István, a klub operatív igazgatója. Matai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy a döntéseik során szigorúan vizsgálják a célok megalapozottságát, azonban itt nem volt kétség a fejlesztés indokoltsága felől. Kiemelte, hogy a városban működő röplabda akadémia miatt az ország számos pontjáról érkeznek fiatalok, akiknek elhelyezéséről gondoskodni kell. Hozzátette, az egyesület és a gimnázium együttműködése a sport teljesítmény mellett a tanulmányi eredményekre és a nevelésre is nagy hangsúlyt fektet. A kollégium az önkormányzat tulajdonában áll, ezért a beruházáshoz a város jóváhagyására is szükség volt. Szarvas Péter polgármester szerint a fejlesztés túlmutat egy egyszerű épületfelújításon, hiszen térségi és országos jelentőségű projektről van szó. Úgy véli, a klub abban folyó szakmai munkaminősége, valamint a megye egyik legerősebb középiskolája együttesen komoly vonzerőt jelent a fiatal sportolók számára.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani? Vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nerzsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük. Mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek meg, azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Nekem ez jár.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: szégyenbe hozzál!
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.